nyet, ojcze, fanakoj, fon, csoj, kóba, ojcze, fon, csoj, kóba, ojkoj, fon, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba, ojcze, csoj, kóba